jó, hogy ne áll csak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is megbocsátani.

0: legjobb zenék.
1: Ülöm elém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megvan a megállapodás, felszabadulnak az uniós források, még kellene az eső a földekre, napos felhős idő lesz. Demeter Dia vagyok. Mintegy 6000 milliárd forintnyi uniós forrás felszabadításáról született megállapodás Brüsszelben. Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közös sajtótájékoztatón jelentette be. A források feloldását korrupció ellenes intézkedésekhez kötötték. Szigorodik például a vagyonnyilatkozati rendszer, erősítik az integritás hatóság jogköreit, Magyarország pedig benyújtotta csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. A források egyebek mellett közlekedési, egészségügyi, oktatási és energetikai fejlesztésekre, valamint vállalkozások támogatására fordíthatók. A megállapodás részeként újra elérhető lesz az Erasmus program is a magyar egyetemistáknak. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapu program célja az, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvévője.
2: 150 hivatásos tűzoltóság, 47 önkormányzati és 216 önkéntes tűzoltó egyesület várja az érdeklődőket. Több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből látnak, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, és a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak. A gyerekek maguk is felpróbálhatják a tűzoltóknak a védőruháit, megnézhetik a sisakot, a speciális eszközöket, sőt, fel is ülhetnek az autókra.
1: Még kellene az eső a növényeknek, a Hungaromet friss agrometeorológiai elemzése szerint az Alföldön egyre több felé tapasztalható a száj. Az őszi búza a legtöbb helyen a szemfejlődés, a repce a magképződés fázisában van. A szakemberek szerint a nyári kapás növények optimális fejlődéséhez további csapadékra lenne szükség. Továbbra is kedvező a COVID-helyzet. A legfrissebb szennyvíz adatok a koronavírus örökítő anyagának stagnáló koncentrációját mutatják minden településen.

0: Az influenza örökítő anyaga már sehol nem volt kimutatható. Hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt majd a nap, de többször megnövekszik, megvastagszik majd a gomoly felhőzet, és elszórtan esők, záporok, néhol egy-egy zivatar kialakulhat. Nagy mennyiségű csapadék azonban nem várható. Az északnyugati szél inkább a délutáni órákban lesz élénk erős. A legmelegebb órákban 24-27 fok lesz. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek, 27-30 fok között alakulnak a csúcsok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: kegyetlen, mint halottját az itt agyon.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Évzárót tartott a Zalaegerszegi Senior Akadémia. Sokba kerülhet a rossz klímaválasztás. Felhőkkel és záporokkal búcsúzik a hétvége. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Irodalmi, népművészeti és természettudományos előadásokkal zárta a tanévet a Zalaegerszegi Senior Akadémia. Az elmúlt hónapokban csaknem 100 szépkorú vett részt a különböző tudományos, egészségügyi és helytörténeti programokon. Az évzáron többek között Selma Lagerlöf, Nobel-díjas svéd írónő életéről hallhattak előadást a résztvevők, emellett a népművészet jelentőségéről és az orchideák különleges világáról is szó esett. A program szeptemberben új tanévvel folytatódik, amelyhez bárki csatlakozhat. Olvasható az egerszegi híreken. Megváltozott vízminőségre figyelmeztet az Észak-Zalai Vízmű ZRT. Zala Istvándó hálózatöblítési munkákat végeznek, ezért a megszokottnál magasabb fertőtlenítőszer tartalmat érzékelhetnek a lakók a vezetékes ivóvízben. A munkálatok ma a késő esti órákban tartanak. A szolgáltató szerint az átmenetileg megemelkedő klórtartalom szag- és ivóvízváltozást okozhat, ugyanakkor az egészségügyi határérték alatt marad, így nem jelent veszélyt. Holnap további hálózatöblítést is végeznek a településen. Ezek idején nyomás ingadozás és kisebb vízminőségváltozás is előfordulhat. Összegezte az AOL. Egyre többen keresnek klímát a nyári hőség közelettével. A szakemberek szerint azonban sokan már a vásárlás elején rossz döntést hoznak. Boronyák László, zalaegerszegi klímaszerelő az AOL-nak azt mondta, nem a készülékkel, hanem a megfelelő szakember kiválasztásával kellene kezdeni a folyamatot. A szakember hangsúlyozta, sok problémát a szakszerűtlen telepítés és az elmaradó karbantartás okoz. Hozzátette, Zalában a túlfeszültség miatti meghibásodások is gyakoriak, ezért a garanciális feltételek és a szervizháttér ellenőrzése is fontos szempont lehet vásárlás előtt. Rengeteg magyar települése kerülhetett aszbeszttel szennyezett kőzuzaléka az osztrák bányákból. Leginkább a nyugat-magyarországi régió érintett, de az ország más területeire is juthatott veszélyes anyag. Ahol ilyen kőzuzalékot találtak, ott be kell tartani néhány szabályt, mondta a rádiónknak Ágoston Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnöke.
3: Minél kevesebb gépjármű járjon ezeken az utakon, minél lassabban a kiporzás meggátlására a felületnek a nedve lehet alkalmazni, hogyha kisebb felületekről van szó, letakarja. Szellőztetést is az érintett helyeken jó lenne a minimálisra csökkenteni. A cipőnket vegyük le a bejárat előtt. A legfontosabb, hogy ne kezdje el házilag

0: eltávolítani, ne kezdj el mozgatni, bolygatni. Ez nagyon fontos, mert hogyha ez az anyag úgymond nyugalomban van, akkor csak nagyon minimálisan porzik ki.
1: Felújították a Gasparich-Márk út egyik rossz állapotú járda szakaszát Zalaegerszegen. A beruházás során mintegy 170 méter hosszban épült újjá a járda akadálymentes kialakítással. Az új szakasz a babakocsival közlekedők és a mozgásukban korlátozottak számára is könnyebbé teszi a közlekedést. A munkálatok részeként rendezték a csapadékvízelvezetést is, tudósít az AOL. Elindult az országos szúnyoggyérítési program Vármegyénkben is. Az elaprózott tenyészőhelyeken földi permetezéssel védekeznek a szakemberek. Ezt az eljárást alkalmazzák a Balaton térségében és Zala több pontján is. Jelenleg főként holtágaknál, tavaknál és nádas területeken dolgoznak. Az első ütemben mintegy 50 hektáron végeznek kezeléseket Vármegyénkben. A vízbe olyan természetes baktériumkészítményt juttatnak, amely kizárólag a szúnyoglárvákat pusztítja el. Más élő lényekre nem veszélyes, tudatta a katasztrófa védelem. Azonnali hatályú vízkorlátozás bevezetését kezdeményezte a Zalavíz Zalaszentgrót térségében. A szolgáltató szerint az elmúlt napok magas fogyasztása és a várható meleg időjárás miatt a rendszer terhelése elérheti a kapacitás határát. Az intézkedés csaknem 30 zalai települést érinthet, Zalaszentgrót mellett például Kehidakustányt, Zalaszántót és Zalacsányt. Az elsőfokú korlátozás értelmében tilos lehet a tömlős locsolás, az automata öntözőrendszerek használata, az autómosás, valamint a medencék feltöltése. Derül ki a Zalavíz közleményéből. A magyarok többsége nem tudja, hogyan szerezheti vissza kölcsönadott pénzét. Ez derült ki a Magyar Országos Közjegyzői Kamara megbízásából készített friss felmérésből. Eszerint a megkérdezettek bizonytalanok például a pénzátadás igazolásában is. Hódosi Gábor közjegyző rádiónknak azt mondta, hogy az a legbiztonságosabb, ha a két fél szerződést köt, és azt ügyvéd vagy közjegyző okiratba is foglalja.
2: Mindenképpen foglalják írásba a létrejött kölcsönügyletet, ami tartalmazza legalább azt, hogy ki, kinek, mikor, milyen összegű pénzt adott kölcsön, mekkora kamatra, milyen részletekben és milyen határidővel köteles az adós visszafizetni a kölcsön összegét ugye a jogosult számára. Javaslom azt, hogy bankszámláról bankszámlára, vagy legalább bankszámlára befizetéssel történjen meg a kölcsönösszegének átadása.
1: A helyi azbeszt helyzetről is tájékoztatást adott a polgármester a lenti önkormányzat legutóbbi ülésén. Horváth László elmondta, adatigényléssel keresték meg azokat a kivitelező cégeket, amelyek lentiben dolgoztak, hogy használtak-e az érintett ausztriai bányákból származó kőzuzalékot. A vállalkozók tájékoztatása szerint a városban végzett munkák során nem került be azbeszttel szennyezett bazalt, ugyanakkor a Gyöngyvirág utcában felmerült a gyanú, ezért ott jelenleg is vizsgálat zajlik. Az eredményekre még várnak. A testületi ülésen emellett több intézmény és szervezet tavalyi beszámolóját is elfogadták, valamint döntöttek arról is, hogy nyáron a Mesevár óvoda fogadja majd a Csesztregről és Rédicsről érkező gyermekeket az intézmények nyári leállása idején, írja az AOL. Közvetlen éjszakai vonattal is elérhető lesz idén nyáron az Adria-Zalaegerszegről. A Retro Istria Express június végétől augusztus végéig közlekedik naponta a horvát és szlovén tengerpart felé. A Budapestről induló járat Zalaegerszegen is megáll, majd Ljubljanán keresztül több tengerparti célállomást is érint. A MÁV tájékoztatása szerint a legkedvezőbb menetjegyek 20 eurótól érhetők el, a gyerekjegyek pedig egységesen 5 euróba kerülnek. Az utasok ülő fekvő és hálókocsik közül is választhatnak az éjszakai utazáshoz. Fertőző tünetekkel ne induljunk kórházi látogatásra. Arra kéri a látogatókat az Zalaegerszegi Kórház, hogy fertőző betegség tüneteivel ne keressék fel a bent fekvő hozzátartozókat. Mint írják, hasmenés, hányás, láz vagy köhögés esetén a látogatás veszélyeztetheti a betegek egészségét és a biztonságos ellátást is. A Zala vármegyei Szent Rafael Kórház hangsúlyozta, a szabályok betartása közös érdek, hiszen így csökkenthető a fertőzések terjedésének kockázata. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok a gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk program célja az, hogy az emberek egy napra betekintessenek a laktanyák mindennapjaiba. A nyitott szertárkapuk program célja az, hogy az emberek egy napra betekintessenek a laktanyák mindennapjaiba, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
3: 150 hivatásos tűzoltóság, 47 önkormányzati tűzoltóság és 216 önkéntes tűzoltó egyesület várja az érdeklődőket. A nap folyamán több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből láthatják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak. A gyerekek maguk is felpróbálhatják a tűzoltóknak a védőruháit, megnézhetik a sisakot, a speciális eszközöket, sőt, fel is ülhetnek az autókra.
1: Változékony idővel búcsúzik a hétvége térségünkben. Többször is erősen megnövekedett a felhőzet, a késő délutáni és esti órákban pedig helyenként kisebb eső is kialakulhat. Vármegyénkben a légmozgás megélénkülhet, a csúcshőmérséklet 26 fok körül alakul. Holnap napsütés és gomoly felhők váltják egymást. A jövő hét elején tovább nő a záporok, zivatarok kialakulásának esélye.
4: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello, jó reggelt, jó hétvégét kívánok május 30-án szombaton, Janka Zsanett napja van. Sok boldogságot kívánok az ünnepelteknek. 6 óra elmúlt, túl vagyunk a hír összefoglalón, úgyhogy főszerepben a zenék. Mindjárt Amy Winehouse-é, énekel Bryan Adams is pillanatokon belül, de csak is a The Wanted dala után. Glad you came, örülök, hogy jöttél. Persze nem letegezve mindenkit, csak a dal címét lefordítva. Hello, Max M. Leventa vagyok.
4: Best

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok a budapesti BL döntő napján. Az év 150. napja egyébként a mai május 30-a van, és szombat, Janka Zsanett napja, nekik és a szülinaposoknak is sok boldogságot kívánok. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Amy Winehouse és a Back to Black folytatja a szombat reggelt.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, hogy milyen lesz az idő. A budapesti BL döntő alatt kiderül a hírek végén, aztán zenélünk tovább Justin Timberlake-kel. Jó reggelt, jó hétvégét, mindjárt fél hét.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Több térség is érintett lehet az aszbeszt szennyezésben. Évzárót tartott az Alaegerszegi Senior Akadémia. Országúti versenyeken szerepeltek az EKS-e versenyzői. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Rengeteg magyar települése kerülhetett aszbeszttel szennyezett kőzuzaléka az osztrák bányákból. Leginkább a nyugat-magyarországi régió érintett, de az ország más területeire is juthatott veszélyes anyag. Ahol ilyen kőzuzalékot találtak, ott be kell tartani néhány szabályt, mondta a rádiónknak Ágoston Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnöke.
2: Minél kevesebb gépjármű járjon ezeken az utakon, minél lassabban, a kiporzás meggátlására a területnek a nedvesítését lehet alkalmazni, hogyha kisebb felületekről van szó, letakarja. Szellőztetést is az érintett helyeken jó lenne a minimálisra csökkenteni. A cipőnket vegyük le a bejárat előtt. A legfontosabb, hogy ne kezdje el házilag eltávolítani, ne kezdje el mozgatni, bolygatni. Ez nagyon fontos, mert hogyha ez az anyag úgymond nyugalomban van, akkor csak nagyon minimálisan porzik ki.
1: Irodalmi, népművészeti és természettudományos előadásokkal zárta a tanévet a Zalaegerszegi Senior Akadémia. Az elmúlt hónapokban csaknem 100 szépkorú vett részt a különböző tudományos, egészségügyi és helytörténeti programokon. Az évzáron többek között Selma Lagerlöf, Nobel-díjas svéd írónő életéről hallhattak előadást a résztvevők, emellett a népművészet jelentőségéről és az orchideák különleges világáról is szó esett. A program szeptemberben új tanévvel folytatódik, amelyhez bárki csatlakozhat. Olvasható az egerszegi híreken. Országúti versenyeken szerepeltek az alaegerszegi kerékpárosok. Kecskeméten és Zirten is rajtozáltak a Green Zone ZKS-e versenyzői az elmúlt napok országúti kerékpáros versenyein. Az alaegerszegi klub sportolói több értékes helyezést is szereztek, írja a ZAOL. A kecskeméti egyéni időfutamon Hegyi Péter a 19 kilométeres távot több mint 41 kilométeres átlagsebessége teljesítette, amivel 6. helyen végzett. A zirci országúti viadalon erős mezőny és több bukás is nehezítette a versenyt, a ZKS-e kerékpárosai azonban valamennyien célba értek. A klub több kategóriában is a legjobb 10 között zárt, köztük Bulin Balázs, Balaic Róbert és Beke Gábor is. Változékony idővel búcsúzik a hétvége térségünkben. Többször is erősen megnövekedett a felhőzet, a késő délutáni és esti órákban pedig helyenként kisebb eső is kialakulhat. Vármegyénkben a légmozgás megélénkülhet, a csúcshőmérséklet 26 fok körül alakul. Holnap napsütés és gomoly felhők váltják egymást. A jövő hét elején tovább nő a záporok, zivatarok kialakulásának esélye.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Nyárias meleggel búcsúzik a május, ma is, holnap is 30 fok körüli maximumokra, sok napsütésre, de néha több felhőre, és egy-egy futózáborra az ivatarra is készülnünk kell. A következő pedig már is hallható a 90-es és 2000-es évekből, jön a Buti Love és a Boogie Tonight, a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is 7 órához érkezünk, meghallgatjuk május utolsó előtti napjának friss híreit, aztán szólnak tovább a legjobb zenék, például a Rascal Flatstől. És nosztalgiázhatunk majd a Desperádóval is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt, jó hétvégét kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Gyermeknapi programmal készülnek a tűzoltóságok. Újabb járdaszakasz lett biztonságosabb Zalaegerszegen. Azbeszt gyanúról is szó volt a lenti testületi ülésen. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok a gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk program célja az, hogy az emberek egy napra betekintessenek a laktanyák mindennapjaiba. Mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: 150 hivatásos tűzoltóság, 47 önkormányzati tűzoltóság és 216 önkéntes tűzoltó egyesület várja az érdeklődőket. A nap folyamán több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből láthatják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, és a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak. A gyerekek maguk is felpróbálhatják a tűzoltóknak a védőruháit, megnézhetik a sisakot, a speciális eszközöket, sőt, fel is ülhetnek az autókra.
1: Felújították a Gasparich-Márk út egyik rossz állapotú járdaszakaszát Zalaegerszegen. A beruházás során mintegy 170 méter hosszban épült újjá a járda akadálymentes kialakítással. Az új szakasz a babakocsival közlekedők és a mozgásukban korlátozottak számára is könnyebbé teszi a közlekedést. A munkálatok részeként rendezték a csapadékvízelvezetést is, tudósít az AOL. A helyi azbeszt helyzetről is tájékoztatást adott a polgármester a lenti önkormányzat legutóbbi ülésén. Horváth László elmondta, adatigényléssel keresték meg azokat a kivitelező cégeket, amelyek lentiben dolgoztak, hogy használtak-e az érintett ausztriai bányákból származó kőzuzalékot. A vállalkozók tájékoztatása szerint a városban végzett munkák során nem került be azbeszttel szennyezett bazalt, ugyanakkor a Gyöngyvirág utcában felmerült a gyanú, ezért ott jelenleg is vizsgálat zajlik. Az eredmény még várnak. A testületi ülésen emellett több intézmény és szervezet tavalyi beszámolóját is elfogadták, valamint döntöttek arról is, hogy nyáron a Mesevár óvoda fogadja majd a Csesztregről és Rédicsről érkező gyermekeket az intézmények nyári leállása idején, írja az AOL. Híreink végén

0: néhány szó a várható időjárásról. Változékony idővel búcsúzik a hétvége térségünkben. Többször is erősen megnövekedett a felhőzet, a késő délutáni és esti órákban pedig helyenként kisebb eső is kialakulhat. Vármegyénkben a légmozgás megélénkülhet, a csúcshőmérséklet 26 fok körül alakul. Holnap napsütés és gomoly felhők váltják egymást. A jövő hét elején tovább nő a záporok, zivatarok kialakulásának esélye.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Pattanjunk be Nelly mellé, jön a Ride With Me. És még mindig autós tematika, Rascal Flatts, Life is a Highway, a Verdák betétdala, de itt lesz a Cut and Move és Carlos Santana is. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk, ez pedig a
1: Best

Best FM, a legjobb zenék jön. Carlos Santana, aki maga is nagy foci rajongó, és hát a BL-t nem tudom, hogy nézi-e, de a VB-t biztosan fogja. Maria Maria című dalával megy tovább a szombat reggel, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Best FM, a legjobb zenék. Itt az idő eldönteni, hogy ki a bajnok, mármint, hogy itt lesz az idő este 6-kor. Budapesten, a Puskás Arénában. Arsenal PSG döntő, és itt az idő, a címe a hírek utáni dalnak is. A Molokóval folytatjuk mindjárt, rögtön 7:30. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Hálózatöblítés miatt változhat a csapvíz minősége Zala Istvánon. Sokba kerülhet a rossz klímaválasztás. Nem mindegy, hogy hogyan adjuk kölcsön a pénzünket. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Megváltozott vízminőségre figyelmeztet az Észak-Zalai Vízmű ZRT. Zala Istvándó hálózatöblítési munkákat végeznek, ezért a megszokottnál magasabb fertőtlenítőszer tartalmat érzékelhetnek a lakók a vezetékes ivóvízben. A munkálatok ma a késő esti órákban tartanak. A szolgáltató szerint az átmenetileg megemelkedő klórtartalom szag- és ivóvízváltozást okozhat, ugyanakkor az egészségügyi határérték alatt marad, így nem jelent veszélyt. Holnap további hálózatöblítés is végeznek a településen. Ezek idején nyomás ingadozás és kisebb vízminőségváltozás is előfordulhat. Összegezte az AOL. Egyre többen keresnek klímát a nyári hőség közelettével. A szakemberek szerint azonban sokan már a vásárlás elején rossz döntést hoznak. Boronyák László, zalaegerszegi klímaszerelő az AOL-nak azt mondta, nem a készülékkel, hanem a megfelelő szakember kiválasztásával kellene kezdeni a folyamatot. A szakember hangsúlyozta, sok problémát a szakszerűtlen telepítés és az elmaradó karbantartás okoz. Hozzátette, Zalában a túlfeszültség miatti meghibásodások is gyakoriak, ezért a garanciális feltételek és a szervizháttér ellenőrzése is fontos szempont lehet vásárlás előtt. A magyarok többsége nem tudja, hogyan szerezheti vissza kölcsönadott pénzét. Ez derült ki a Magyar Országos Közjegyzői Kamara megbízásából készített friss felmérésből. Eszerint a megkérdezettek bizonytalanok például a pénzátadás igazolásában is. Hódosi Gábor közjegyző rádiónknak azt mondta, hogy az a legbiztonságosabb, ha a két fél szerződést köt, és azt ügyvéd vagy közjegyző okiratba is foglalja.
2: Mindenképpen foglalják írásba a létrejött kölcsönügyletet, ami tartalmazza legalább azt, hogy ki, kinek, mikor, milyen összegű pénzt adott kölcsön, mekkora kamatra, milyen részletekben és milyen határidővel köteles az adós visszafizetni a kölcsön összegét ugye a jogosult számára. Javaslom azt, hogy bankszámláról bankszámlára, vagy legalább bankszámlára befizetéssel történjen meg a kölcsön összegének átadása.
1: Változékony idővel búcsúzik a hétvége térségünkben. Többször is erősen megnövekedett a felhőzet, a késő délutáni és esti órákban pedig helyenként kisebb eső is kialakulhat. Vármegyénkben a légmozgás megélénkülhet, a csúcshőmérséklet 26 fok körül alakul. Holnap napsütés és gomoly felhők váltják egymást. A jövő hét elején tovább nő a záporok, zivatarok kialakulásának esélye.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM, a legjobb zenék. Egy manapság már egy párt alkotó páros. Anno Everything But The Girl néven alkottak, aztán egymásba szerettek, a fő misszió a gyerekek és a család lett számukra. Jön a Missing a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.
1: Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pillanatok kérdése és 8 órához érkezünk. Jó reggelt, jó hétvégét kívánok, meghallgatjuk a friss híreket, aztán olyan ikonikus DJ producer dalával is készülök, akit úgy hívnak, hogy Fatboy Slim. És jön majd az Irie Mafia is. De 0620-55-55-155 telefon SMS Viber számunk él, egy kis szünet után pedig szólnak tovább a legjobb zenék is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szegeszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Több térség is érintett lehet az aszbeszt szennyezésben. Évzárót tartott az Zalaegerszegi Senior Akadémia. Országúti versenyeken szerepeltek az EKS versenyzői. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Rengeteg magyar településre kerülhetett aszbeszttel szennyezett kőzuzaléka az osztrák bányákból. Leginkább a nyugat-magyarországi régió érintett, de az ország más területeire is juthatott veszélyes anyag. Ahol ilyen kőzuzalékot találtak, ott be kell tartani néhány szabályt, mondta a rádiónknak Ágoston Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnöke.
2: Minél kevesebb gép jármű járjon ezeken az utakon, minél lassabban a kiporzás meggátlására a területnek a nedvesítését lehet alkalmazni, hogyha kisebb felületekről van szó, letakarja. Szellőztetést is a érintett helyeken jó lenne a minimálisra csökkenteni. A cipőnket vegyük le a bejárat előtt. A legfontosabb, hogy ne kezdje el házilag eltávolítani, ne kezdje el mozgatni, bolygatni. Ez nagyon fontos, mert hogyha ez az anyag úgymond nyugalomban van, akkor csak nagyon minimálisan porzik ki.
1: Irodalmi, népművészeti és természettudományos előadásokkal zárta a tanévet a Zalaegerszegi Senior Akadémia. Az elmúlt hónapokban csaknem 100 szépkorú vett részt a különböző tudományos, egészségügyi és helytörténeti programokon. Az évzáron többek között Selma Lagerlöf, Nobel-díjas svéd írónő életéről hallhattak előadást a résztvevők, emellett a népművészet jelentőségéről és az orchideák különleges világáról is szó esett. A program szeptemberben új tanévvel folytatódik, amelyhez bárki csatlakozhat. Olvasható az Egerszegi Híreken. Országúti versenyeken szerepeltek a zalaegerszegi kerékpárosok. Kecskeméten és Zirten is rajtozáltak a Green Zone ZKS-e versenyzői az elmúlt napok országúti kerékpáros versenyein. A Zalaegerszegi klub sportolói több értékes helyezést is szereztek, írja a ZAOL. A kecskeméti egyéni időfutamon Hegyi Péter a 19 kilométeres távot több mint 41 kilométeres átlagsebességgel teljesítette, amivel 6. helyen végzett. A zirci országúti viadalon erős mezőny és több bukás is nehezítette a versenyt, a ZKS-e kerékpárosai azonban valamennyien célba értek. A klub több kategóriában is a legjobb 10 között zárt, köztük Bulin Balázs, Balaic Róbert és Beke Gábor is. Változékony idővel búcsúzik a hétvége térségünkben. Többször is erősen megnövekedett a felhőzet, a késő délutáni és esti órákban pedig helyenként kisebb eső is kialakult.

0: Kialakulhat. Vármegyénkben a légmozgás megélénkülhet. A csúcshőmérséklet 26 fok körül alakul. Holnap napsütés és gomoly felhők váltják egymást. A jövő hét elején tovább nő a záporok, zivatarok kialakulásának esélye.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, 8 órát hagytuk el percekkel. Maxim Levente vagyok. Ain't No Other Man az óranyitó dal címe, az előadó pedig hát a 90-es és 2000-es évek egyik legnagyobb világszinten is ismert és elismert dívája, Christina Aguilera. Készül Nelly Furtado, és jön az Olivis a You Are Not Alone-nal.
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Este Arsenal PSG BL döntő Budapesten a Puskásban. Az idei döntő pedig már a kezdős ipszó előtt is sporttörténelmet ír, hiszen Magyarország története során először látja vendégül a BL finálét. A leggyorsabb gólt egyébként Paolo Maldini szerezte, a Milán legendás védője, mindössze 51 másodperc elteltével betalált a Liverpool ellen a felejthetetlen 2005-ös isztambuli döntőben, most pedig egy újabb felejthetetlen sláger folytatja a szombat reggelt. Jön Nelly Furtado és a Turn Up the Light a Besten.
1: Best FM, a legjobb zenék, a legjobb.

0: Best FM a legjobb zenék, újból 30 fok körüli maximum mellett telik majd a hétvége mai és holnapi napja is, és Túlforró címmel szól majd a hírek utáni dal, Coolio felvétele. Mindjárt 8:30, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Gyermeknapi programmal készülnek a tűzoltóságok. Újabb járdaszakasz lett biztonságosabb Zalaegerszegen. Azbeszt gyanúról is szó volt a lenti testületi ülésen. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok a gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk program célja az, hogy az emberek egy napra betekintessenek a laktanyák mindennapjaiba. Mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: 150 hivatásos tűzoltóság, 47 önkormányzati tűzoltóság és 216 önkéntes tűzoltó egyesület várja az érdeklődőket. A nap folyamán több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből láthatják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, és a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak. A gyerekek maguk is felpróbálhatják a tűzoltóknak a védőruháit, megnézhetik a sisakot, a speciális eszközöket, sőt, fel is ülhetnek az autókra.
1: Felújították a Gasparik Márkút egyik rossz állapotú járdaszakaszát Zalaegerszegen. A beruházás során mintegy 170 méter hosszban épült újjá a járda akadálymentes kialakítással. Az új szakasz a babakocsival közlekedők és a mozgásukban korlátozottak számára is könnyebbé teszi a közlekedést. A munkálatok részeként rendezték a csapadékvízelvezetést is, tudósít az AOL. A helyi azbeszt helyzetről is tájékoztatást adott a polgármester a lenti önkormányzat legutóbbi ülésén. Horváth László elmondta, adatigényléssel keresték meg azokat a kivitelező cégeket, amelyek lentiben dolgoztak, hogy használtak-e az érintett ausztriai bányákból származó kőzuzalékot. A vállalkozók tájékoztatása szerint a városban végzett munkák során nem került be azbeszttel szennyezett bazalt, ugyanakkor a Gyöngyvirág utcában felmerült a gyanú, ezért ott jelenleg is vizsgálat zajlik. Az eredmény még várnak. A testületi ülésen emellett több intézmény és szervezet tavalyi beszámolóját is elfogadták, valamint döntöttek arról is, hogy nyáron a Mesevár óvoda fogadja majd a Csesztregről és Rédicsről érkező gyermekeket az intézmények nyári leállása idején, írja az AOL. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Változékony idővel búcsúzik a hétvége térségünkben. Többször is erősen megnövekedett a felhőzet, a késő délutáni és esti órákban pedig helyenként kisebb eső is kialakulhat. Vármegyénkben a légmozgás megélénkülhet, a csúcshőmérséklet 26 fok körül alakul. Holnap napsütés és gomoly felhők váltják egymást. A jövő hét elején tovább nő a záporok, zivatarok kialakulásának esélye.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Az imént volt szó Paolo Maldiniről, aki a leggyorsabb gólt jegyzi a BL döntők történetében. 51 másodperc alatt talált a hálóba a Liverpool ellen. A legfiatalabb és legidősebb gólszerző pedig, hát egyrészt ugyanaz a Maldini, ő a legidősebb a maga 36 évével és 333 napjával. A túloldalon a legfiatalabbként Patrick Kluivert jegyzi a rekordot, aki 95-ben 18 évesen és 327 naposan lőtte az Ajax győztes gólját a Milán ellen. BL Láz és a 90-es, illetve a 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Britney Spears folytatja a Crazy-vel.
1: Best FM, a

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön 9 óra, jó reggelt kívánok, május 30-án szombaton a budapesti BL döntő napján, este 6-kor egymásnak feszül az Arsenal és a PSG, de hogy közben milyen idő lesz, készülhetnek-e a csapatok egy-egy záporra vagy zivatarra, kiderül a hírek végi időjárás jelentésből. A következő órában pedig nem utolsó sorban Charlie-t is hallgatunk majd.

0: És nagy szeretettel indítom majd el a Soul Searcher dalát, Feel in Love.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Egerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Hálózatöblítés miatt változhat a csapvíz minősége Zala Istvánon. Sokba kerülhet a rossz klímaválasztás. Nem mindegy, hogy hogyan adjuk kölcsön a pénzünket. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Megváltozott vízminőségre figyelmeztet az Észak-Zalai Vízmű ZRT. Zala Istvándó hálózatöblítési munkákat végeznek, ezért a megszokottnál magasabb fertőtlenítőszer tartalmat érzékelhetnek a lakók a vezetékes ivóvízben. A munkálatok ma a késő esti órákban tartanak. A szolgáltató szerint az átmenetileg megemelkedő klórtartalom szag- és ivóvízváltozást okozhat, ugyanakkor az egészségügyi határérték alatt marad, így nem jelent veszélyt. Holnap további hálózatöblítést is végeznek a településen. Ezek idején nyomás ingadozás és kisebb vízminőségváltozás is előfordulhat. Összegezte az AOL. Egyre többen keresnek klímát a nyári hőség közelettével. A szakemberek szerint azonban sokan már a vásárlás elején rossz döntést hoznak. Boronyák László, zalaegerszegi klímaszerelő az AOL-nak azt mondta, nem a készülékkel, hanem a megfelelő szakember kiválasztásával kellene kezdeni a folyamatot. A szakember hangsúlyozta, sok problémát a szakszerűtlen telepítés és az elmaradó karbantartás okoz. Hozzátette, Zalában a túlfeszültség miatti meghibásodások is gyakoriak, ezért a garanciális feltételek és a szervizháttér ellenőrzése is fontos szempont lehet vásárlás előtt. A magyarok többsége nem tudja, hogyan szerezheti vissza kölcsönadott pénzét. Ez derült ki a Magyar Országos Közjegyzői Kamara megbízásából készített friss felmérésből. Eszerint a megkérdezettek bizonytalanok például a pénzátadás igazolásában is. Hódosi Gábor közjegyző rádiónknak azt mondta, hogy az a legbiztonságosabb, ha a két fél szerződést köt, és azt ügyvéd vagy közjegyző okiratba is foglalja.
2: Mindenképpen foglalják írásba a létrejött kölcsönügyletet, ami tartalmazza legalább azt, hogy ki, kinek, mikor, milyen összegű pénzt adott kölcsön, mekkora kamatra, milyen részletekben és milyen határidővel köteles az adós visszafizetni a kölcsön összegét ugye a jogosult számára. Javaslom azt, hogy bankszámláról bankszámlára, vagy legalább bankszámlára befizetéssel történjen meg a kölcsön összegének átadása.
1: Változékony idővel búcsúzik a hétvége térségünkben. Többször is erősen megnövekedett a felhőzet, a késő délutáni és esti órákban pedig helyenként kisebb eső is kialakulhat. Vármegyénkben a légmozgás megélénkülhet, a csúcshőmérséklet 26 fok körül alakul. Holnap napsütés és gomoly felhők váltják egymást. A jövő hét elején tovább nő a záporok, zivatarok kialakulásának esélye.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt, jó hétvégét kívánok május utolsó előtti napján. Janka, Zsanett névnap van, nekik és a szülinaposoknak is nagyon sok boldogságot kívánok. 26.05.30 tehát a dátum, és olyan ikonikus

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Will you count me in?

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakósból csak

Best FM, a legjobb zenék. Jön a Skót Texas, és egy érdekesség a BL gólkirályok gólkirályáról. Cristiano Ronaldo az egyetlen játékos a modern BL érában, aki három különböző döntőben is gólt tudott szerezni. 2008-ban a Manchester United, 14-ben és 17-ben a Real Madrid színeiben. Ha a régi back korszakot is nézzük, Alfredo Di Stefano a csúcstartó, aki 5 egymást követő döntőben is betalált. Felejthetetlen BL emlékek és felejthetetlen slágerek a 90-es és 2000-es évekből itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Deja Vu 024-ben, de most aztán a négyzetem, mert hogy az előadó neve is ez, a dal címe pedig I Can't Stop, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei szólnak. Jó pihenést, jó szurkolást az esti BL döntőre. Na és hát holnapra boldog gyereknapot kívánok.
1: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go. Freedom.

Best FM, a legjobb zenék, nem sokára 10 óra. Timbaland és Carrie Hilson közösének elején pedig pár szó a hétvége időjárásáról. 30 fok körüli nyárias meleggel búcsúzik május. Sokat süt a nap, de felhők is lehetnek az égen néha, és egy-egy zápor zivatar sem kizárt. Ez pedig már a The Way I Are, a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is itt a 10 óra, vége a szombat reggelnek, de a hétvége első délelőttje sem telik el az ezredforduló legjobb dalai nélkül. 10 után biztosan szól majd a Backstreet Boys slágere. És zenél majd a jetlag is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: de az ország más területeire is juthatott veszélyes anyag. Ahol ilyen kőzuzalékot találtak, ott be kell tartani néhány szabályt, mondta a rádiónknak Ágoston Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnöke.
1: Minél kevesebb gép járjon ezeken az utakon, minél lassabban a kiporzás meggátlására a felületnek a nedvesítését lehet alkalmazni, hogyha kisebb felületekről van szó, letakarja. Szellőztetést is az érintett helyeken jó lenne a minimálisra csökkenteni. A cipőnket vegyük le a bejárat előtt. A legfontosabb, hogy ne kezdje el házilag eltávolítani, ne kezdje el mozgatni, bolygatni. Ez nagyon fontos, mert hogyha ez az anyag úgymond nyugalomban van, akkor csak nagyon minimálisan porzik ki.
0: Irodalmi, népművészeti és természettudományos előadásokkal zárta a tanévet a Zalaegerszegi Szenior Akadémia. Az elmúlt hónapokban csaknem 100 szépkorú vett részt a különböző tudományos, egészségügyi és helytörténeti programokon. Az évzáron többek között Selma Lagerlöf, Nobel-díjas svéd írónő életéről hallhattak előadást a résztvevők, emellett a népművészet jelentőségéről és az orchideák különleges világáról is szó esett. A program szeptemberben új tanévvel folytatódik, amelyhez bárki csatlakozhat, olvasható az Egerszegi Híreken. Országúti versenyeken szerepeltek a zalaegerszegi kerékpárosok. Kecskeméten és Zirten is rajtozáltak a Green Zone ZKS-e versenyzői az elmúlt napok országúti kerékpáros versenyein. A zalaegerszegi klub sportolói több értékes helyezést is szereztek, írja a ZAOL. A kecskeméti egyéni időfutamon Hegyi Péter a 19 kilométeres távot több mint 41 kilométeres átlagsebességgel teljesítette, amivel 6. helyen végzett. A zirci országúti viadalon erős mezőny és több bukás is nehezítette a versenyt, a ZKS-e kerékpárosai azonban valamennyien célba értek. A klub több kategóriában is a legjobb 10 között zárt, köztük Bulin Balázs, Balaic Róbert és Beke Gábor is. Változékony idővel búcsúzik a hétvége térségünkben. Többször is erősen megnövekedett a felhőzet, a késő délutáni és esti órákban pedig helyenként kisebb eső is kialakulhat. Vármegyénkben a légmozgás megélénkülhet, a csúcshőmérséklet 26 fok körül alakul. Holnap napsütés és gomoly felhők váltják egymást. A jövő hét elején tovább nő a záporok, zivatarok kialakulásának esélye.
2: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok, 10 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Jó hétvégét, május 30-a szombat van, a budapesti BL döntő napja. Angolok és franciák feszülnek egymásnak, reméljük, hogy csak a zöld füves pályán. Viszont egy amerikai fiúval indul az óra, jön az American Boy, Estelle Dala, Maxim Levente vagyok. Ez pedig a
2: Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM, a legjobb zenék. Ma este a Puskásban Arsenal PSG BL döntő. Bár a régi BEC döntőkben volt példa Mester 3-asra. Puskás Ferenc például kétszer is triplázott, sőt egyszer 4 gólt lőtt. A modern bajnokok ligája 92-es bevezetése óta egyetlen játékos sem tudott Mester 3-ast lőni a döntőben. A maximum a dupla volt például Ronaldoé vagy Bélé. Közben itt egy újabb a 90-es és 2000-es évekből jön az I Wanna Be The Only One az Eternal-től és BB Winans-től. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék különleges kamionstoppan érvényben hajnali 5 óta, délután 5-ig segítendő a fővárosba érkező szurkolók haladását és a biztonságos közlekedést. Egyébként a legsikeresebb edző a BL történetében, Carlo Ancelotti, ő az abszolút rekorder, edzőként 5 alkalommal emelhette magasba a trófeát, 2-szer a Milánnal, 3-szor pedig a Real Madriddal. Na de hogy az Arsenal vagy a PSG emelie ezúttal Budapesten a Puskásban magasba a trófeát, kiderül este 8 óra körül. Persze, ha hosszabbítás van, akkor egy kicsit később.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is sort kerítünk a délelőtt utolsó órájára, amelyben olyan klasszikusokat is meghallgathatunk, mint a Depeche Mode dala, az It's No Good. A 90-es és 2000-es éveket pedig a Fiesta is elhozza majd. Hívható SMS Viber elérhetőségünk változatlan 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Budapesti BL döntő, most mindenki nyerhet. Razziáznak a barkácsboltokban és a tüzép telepeken is. Privát kölcsön futnak a pénzük után a magyarok. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Akár 50 milliárd forint pluszt is hozhat a ma esti budapesti futballbajnokok ligája döntő, az Arsenal és a Paris Saint-Germain összecsapása. Az extra fogyasztás zömét a több tízezer külföldi vendég adja majd. Átlagos költésük elérheti, meghaladhatja az 1000 eurót. Az éttermek, kávézók, belvárosi szórakozóhelyek járnak igazán jól, de a kiskereskedelem sem panaszkodhat majd. Ugyanakkor az egész ország örülhet egy sikeres rendezésnek, mert jelentősen éli kítheti az érdeklődést irántunk a világban. Az építőanyagokat vizsgálják országszerte a fogyasztóvédők. Többek között a teraszburkolatokat, tetőelemeket, szerkezeteket, redőnyöket, reluxákat, a jelöléseket, tájékoztatókat, a műszaki paraméterekről szóló összefoglalókat ellenőrzik, és nem csak a szaküzletekben, hanem a barkácsáruházakban, tüzéptelepeken, a gyártóknál és a kereskedőknél is. Tavaly az ellenőrzések csaknem 40%-ában találtak hiányosságokat. A magyarok többsége nem tudja, hogyan szerezheti vissza kölcsönadott pénzét, ez derült ki a közjegyzői kamara felméréséből. Hódosi Gábor közjegyző szerint az a legbiztonságosabb, ha a két fél szerződést köt, és azt ügyvéd vagy közjegyző okiratba is foglalja.
2: Tartalmazza azt, ki kinek, mikor, milyen összegű pénzt adott kölcsön, mekkora kamatra, milyen részletekben és milyen határidővel köteles az adós visszafizetni bankszámláról bankszámlára, vagy legalább bankszámlára befizetéssel történjen meg a kölcsön összegének átadása.
1: Aggasztó ütemben fogynak világszerte az olajtartalékok. Számos országban már felszabadították a stratégiai készleteket, amelyek a tavaszi mezőgazdasági munkák, illetve az élénkülő turizmus miatt egyre gyorsabban apadnak. A Nemzetközi Energiaügynökség vezetője szerint, ha heteken belül nem születik tartós egyesség az Egyesült Államok és Irán között, és nem nyitják meg a nyersanyagszállítás szempontjából stratégiai fontosságú Hormuzi szorost, súlyos korlátozásokra kell felkészülni. Gyakran erősen megnövekszik a felhőzet a több-kevesebb napsütés mellett, főként északkeleten. Záporok, zivatarok inkább kora estétől érkezhetnek, északnyugat felől erős széllel. 26-31 fok jelenti a csúcsot, északkeleten inkább 21-25 fokra készüljenek. Holnap változatos és meleg időnk lesz, 26-31 fokkal, záporokkal, a Dunántúlon akár jégesővel. A hétfő napsütést és felhőt is ígér, 22-29 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó hétvégét, kellemes délelőttöt kívánok, jó szurkolást, akár Arsenal, akár PSG fanatikus valaki, vagy csak úgy sportszerető ember, és leül majd este 6-kor a tévé elé, vagy, ne adj Isten, kilátogat a Puskásba, bár szerintem jegy az már nincs. Bonnie és Clyde talán tudna szerezni még ma is. Ez a címe a sztárpár Jay-Z és Beyoncé óranyitó dalának. 11 óra elmúlt, hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.
4: Ready, B? Let's go get him.

0: FM, a legjobb zenék. Este BL döntő a Puskásban, és rendhagyó módon a mérkőzés nem este 9-kor, hanem már 6 órakor elkezdődik. Az UEFA szerint így még elérhetőbbé és családbarátabbá válik az esemény. Ez szerintem is jó, viszont ami nem jó, az a következő dal. Címe It's No Good, a Depeche Mode folytatja a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek

0: We're gonna celebrate. Come on.
1: Best FM a legjobb zenék, BL döntő ma este 6 órától Budapesten a Puskás arénában. A címvédő PSG lehet a Real Madrid után a második csapat a modern érában, amely megvédi a címét. Az Arsenal viszont története első BL trófeájáért küzd. Nagyjából erről szól a mai nap hazánkban, és hát főleg a fővárosban. Én nagyon-nagyon jó szurkolást kívánok mindenkinek, és vigyázzon magára mindenki. Délig biztosan szól még Kelly Clarkson, Ákos és a PM Down egy-egy dala is itt a Besten.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Párizs idejön, mi pedig Saint-Tropez-ba kirándulunk a hírek után. Rögtön délén jó szurkolást kívánok estére, BL döntő 6 órától a Puskásban. Most átadom B. Németh Diának a stafétát, és holnap reggel is várok majd mindenkit ugyanitt a Besten. Maxim Levente vagyok, hello! Welcome to Saint-Tropez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A földön és a levegőben is csúcsot dönt a budapesti BL finálé. Tragédia, 3 halottal egy vasúti átkelőben. Bárki lehet tűzoltó egy napra. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Csúcsot hoz a mai nap a Bajnokok Ligája budapesti döntője, ezt most először rendezik a magyar fővárosban a sorozat történetében. Rekordforgalmat visz Ferihegy, a BKK, megerősített szolgálatot adnak a rendőrök és a mentők is. Rengeteg korlátozásra, lezárásra készülhetnek az autósok. Az Arsenal és a Paris Saint-Germain összecsapása este 6-kor kezdődik a Puskásban. Ez lesz az év egyik legnézettebb eseménye világszerte, és óriási reklám Budapestnek, Magyarországnak. Személyvonat elé hajtott egy autó éjszaka a Pestvár megyei Sűsápon. A kocsiban utazó 3 ember meghalt. Fény és félsorompós átkelőben történt a tragédia, és a berendezés az első beszámolók szerint tilos jelzést adott, mert érkezett a Szolnokról a keletibe

0: Rajtuk bukós isak és láthatósági felszerelés, megfelelő-e az abroncsok állapota, illetve módosítottak-e bármit engedély nélkül a motoron. Például megbuherálták-e a rendszámtáblákat, hogy gyorshajtás esetén ne lássa az azonosítót a kamera. Több száz tűzoltóság nyitja meg kapuit holnap a gyermeknap alkalmából. Az attraktív program célja, hogy bemutassa a laktanyák mindennapjait. Részletek a katasztrófavédelem szóvívőjétől, Mukics Dánieltől.
1: A nap folyamán több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből láthatják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, és a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak.
0: Gyakran erősen megnövekszik a felhőzet a több-kevesebb napsütés mellett, főként északkeleten. Záporok, zivatarok inkább kora estétől érkezhetnek, északnyugat felől erős széllel. 26-31 fok jelenti a csúcsot, északkeleten inkább 21-25 fokra készüljenek. Holnap változatos és meleg időnk lesz, 26-31 fokkal, záporokkal, a Dunántúlon akár jégesővel. A hétfő napsütést és felhőt is ígér, 22-29 fokkal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szuper hétvégét kívánok mindenkinek, május 30-a van, délmúlt néhány perccel, úgyhogy jó étvágyat az ebédelőknek. Én Béni Mendia vagyok, és egész délután kísérlek majd a legjobb zenékkel, hiszen hozom hamarosan Ricky Martin és Christina Aguilera közösségét, itt lesz a Scissor Sisters is, Denise és Orsova Irene is jön mindjárt, most pedig DJ Antoine-nal indítok. Welcome to Saint-Tropez,
3: a

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díjak, karrier, mint három csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

Best FM a legjobb zenék, a You Get What You Give, a New Radicals 1998-as világsikere, ami az egyetlen albumukról származik. A dal pozitív, mégis lázadó üzenetet hordoz. Arra ösztönöz, hogy maradj önmagad, és ne add fel a céljaidat. Külön érdekesség, hogy a dal végén több hírességet is név szerint említenek, ami akkoriban nagy visszhangot váltott ki. A frontember Greg Alexander röviddel a siker után feloszlatta a zenekart, így a szám igazi egyslágeres legendává vált. A You Get What You Give máig a 90-es évek egyik leginspirálóbb pop-rock himnusza. Ez szól most.

0: Best FM, a legjobb zenék útinfokkal folytatjuk az M1-esen például a szélesítési munkát miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autóút csomópontja között átépítették a terelést, a 19-es és a 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol most irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek, az átterelési pontokban mindenki nagyon figyeljen, óvatosan közlekedjen, és vegye figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. A 17-es kilométernél lévő Biatorbágy csomópontban a Budapest felé vezető felhajtó ágát lezárták, és a szélesítési munka kapcsán Budapest felé a 61-es kilométertől a 19-es kilométerig továbbra is csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. Budapest irányába egyébként a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont lehajtó ágán munkavégzés miatt útszükület van érvényben, úgyhogy ott is érdemes figyelni. A számunk 20-as 55-55-155. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt az egy óra, vagyis jönnek a legfrissebb hírek, aztán megyünk tovább hamarosan a Hold dalával. Az Álmokfutók egyik régi nagy slágere felcsendül egy újabb feldolgozásban Lotfi Begi hozzá nekünk, és itt lesz Anastasia is.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Éjszakai bunyóval hangoltak a BL döntőre a két csapat szurkolói. Hiába a vatta cukor íz, veszélyesek az új elcigik. Túl gyors postást buktatott le a Trafipax. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Hatalmas fesztiválközpont lett Budapest a hétvégére, számos rendezvény elő- és utóbuli kíséri a futballbajnokok ligája döntőjét. A 6 órakor kezdődő Arsenal Paris Saint-Germain finálé előtt lesz látványos szurkolói vonulás is. Éjszaka egyébként már összecsapás is volt a Király utcában, 30-30 ultra esett egymásnak. A rendőrök megpróbálják azonosítani őket, ha sikerül, megy a büntetés. A magyar főváros most először házigazda a BL sorozat történetében. Az élő közvetítést 150 millióan nézik majd, de több mint 400 millió emberhez jutnak el valamilyen formában az esemény képei, beszámolói. Hiába van vatta cukor íze, veszélyes, erre hívják fel a figyelmet az új típusú elektromos cigaretták kapcsán holnap is a

0: milliárd forint kárt okozó számlagyárak főszereplőit vonták ki a forgalomból a pénzügyőrök. Az összehangolt rajtaütésben 61 ruhás vett részt. 10 embert előállítottak, és a Szegedi Járásbíróság döntése alapján 5-öt már le is tartóztattak. A hatóságok autókat foglaltak le, bankszámlákat zároltak, ezzel 1 milliárd 300 millió forintot sikerült visszaszerezniük. Kétszer is bemért a Trafipax egy postás autót ugyanazon az úton, Nógrádban, Mihály Gergén. Először 66-tal, nem sokkal később 72-vel hajtott a sofőr, fél óra sem telt el a két lebukás között. A gyors postás 100 000 forintos közigazgatási bírságra és 8 büntetőpontra számíthat. Sokfelé ígér csapadékot a délután és a kora este, mondom a részleteket. Gyakran erősen megnövekszik a felhőzet a több-kevesebb napsütés mellett, főként északkeleten. Záporok, zivatarok inkább kora estétől érkezhetnek, északnyugat felől erős széllel. 26-31 fok jelenti a csúcsot, északkeleten inkább 21-25 fokra készüljenek. Holnap változatos és meleg időnk lesz, 26-31 fokkal, záporokkal, a Dunántúlon akár jégesővel. A hétfő napsütést és felhőt is ígér 22-29 fokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Én Béni Meddiga vagyok, egy óra múlt néhány perccel robogunk is tovább. A legjobb zenékkel folytatjuk Anastasia 2001-es slágerével, ami az egyik legerősebb önbizalmat sugárzó dala. Ez pedig nem más, mint a Paid My Dues. A szám a kritikusokkal és a negatív véleményekkel való szembenézésről szól, az üzenete pedig, hogy kemény munkával bármit el lehet érni.
2: Best FM, a

Best FM, a legjobb zenék. A Just a Girl-lel folytatjuk a No Doubt 1995-ös felvételével, az egyik legnagyobb áttörést hozó slágeréről van szó, ami világszerte hatalmas sikert aratott. Arról szól, hogy a nők gyakran korlátozva érzik magukat a társadalmi elvárások miatt, és ironikusan kritizálja ezeket a szerepeket. A zenekar énekese Gwen Stefani, akinek jellegzetes hangja és stílusa nagyban hozzájárult a banda sikeréhez. A No Doubt a ska, a punk és pop elemek keveredésével vált híressé a 90-es években. A Just a Girl volt az a dal, ami igazán ismertétette őket világszerte. Ez szól most itt a Best FM-en.

0: Veszte fel a legjobb zenék, közlekedési infokkal megyünk tovább. Az M0-ás autó déli szektorán például az M1-es irányából érkezők a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában zárva találják a Pécs felé vezető lehajtóágat. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. Aztán az M1-esen több helyen is javítják a burkolatot, például a Nagyszent János Böny csomópont és Győr között Komárom térségében korszerűsítési munkákat végeznek a 84-es és a 97-es kilométer között a Hegyesalom felé tartókat a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik, Budapest felé sáv elhúzással a külső és a leálló sáv járható. Tatta térségében a 66-os és a 68-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad, Tatabánya térségében is a belső sávot a 61-es és a 64-es kilométer között mindkét oldalon lezárták, a forgalmat ugyancsak sáv elhúzással a külső és a leálló sávra terelik. Ami pedig az M3-ast illeti, Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leálló sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó hétvégét kívánok mindenkinek, itt van a 2 óra, úgyhogy meghallgatjuk most a legfrissebb híreket, aztán hozom majd Szakács Gergő slágerét is. Ez lesz az Indulj el, a Sugar Babes-szel pedig azonnal folytatjuk itt a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: Hírek a Best FM-en.
1: A földön és a levegőben is csúcsot dönt a budapesti BL finálé. Egészség és közlekedés fejlesztésre is jut majd az uniós forrásokból. Halálos buszbaleset történt Baranyában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Minden szempontból csúcsot hozhat a Bajnokok Ligája budapesti döntője. A sorozat történetében most először rendezik meg a döntőt a magyar fővárosban. Rekordforgalmat visz Ferihegy, a BKK, megerősített szolgálatot adnak a rendőrök és a mentők is. Rengeteg korlátozásra, lezárásra készülhetnek az autósok. Az Arsenal és a PSG összecsapása este 6-kor kezdődik a Puskásban. Ez lesz az év egyik legnézettebb eseménye világszerte. Történelmi győzelemként értékelte a mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról szóló megállapodást a miniszterelnök. Magyar Péter az Európai Bizottság elnökével tárgyalt tegnap. A forrás az éves hazai költségvetés 12%-ának felel meg. A pénz kohéziós alapból származó részét egyebek mellett közlekedésfejlesztésre, egészségügyi, szociális, környezetvédelmi beruházásokra, valamint a KKV-k fejlesztésére fordítják. Az uniós pénzek hazahozatalát kemény korrupció ellenes intézkedésekhez kötik. Tragikus buszbaleset történt a 6-os úton reggel. A pécsi sportiskola aerobik csapata utazott Pécs és Hirt között a Magyar Kupa második fordulójára a fővárosba, amikor a busz egyelőre tisztázatlan körülmények között letért az útról és fának csapódott. A sofőr a helyszínen életét vesztette és sokan megsérültek. A járműben 28-an utaztak, a mentők mindenkit kórházba

0: Már is mondom az időjárás részleteit. Keleten több lehet a felhő, másutt egyelőre a napsütésé a főszerep. Később a Dunántúlon is beborul az ég, és elszórtan lecsaphatnak záporok, zivatarok, főképp északon. A szél megélénkül, zivatarok környékén meg is erősödik. 26 és 31 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 13 és 22 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt sokat süt majd a nap, délután felhők érkeznek, és helyenként eshet is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az Overload a Sugar Babes debütáló kis lemeze volt 2000-ben, amely azonnal felhívta rájuk a figyelmet. A szám a túl sok érzelem és a kapcsolati zűrzavar témáját dolgozza fel, ami fiatalos, mégis érett hangvételt ad neki. Ezzel folytatjuk most a délutánt itt a Best FM-en. Én Béli Meddia vagyok, rádiózzunk együtt!
2: Best FM!

Best FM legjobb zenék, a Mucho Mambo Sway, a Shaft 1999-es slágere, amely gyorsan a nyári bulik egyik himnusza lett. Eredetileg a Sway című latin klasszikus modern house-os feldolgozása, ami a klubok kedvence lett szerte Európában rögtön a megjelenése után. A szám különösen az Egyesült Királyságban és Írországban ért el nagy sikert a slágerlistákon, és máig a 90-es évek egyik végének egyik legismertebb latin dance slágere. Ezzel megyünk tovább itt a Best FM-en.

0: Best FM legjobb zenék útinfókkal folytatjuk. Az M3-ason például Bak térségében új terelést építettek ki. A 48-as és a 39-es kilométer között a Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A Vásárosnamény felé tartók a külső és a leálló sávot tudják használni. A munkával kapcsolatban a főváros felé lezárták a Galga pihenőt is. Gyöngyös térségében is sávelhúzással terelik a forgalmat. A 65-ös és a 69-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Egyébként az M4-esen is dolgoznak, Monor térségében például komplex pihenőhelyet létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a belső sávot. Balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, George Michael slágerek kísért bennünket. Mindjárt 3 óra jönnek a hírek, aztán érkezik majd Prince is, de még előtte meghallgatjuk a bombondalát, szól a varázsjel itt a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Gyermeknapi programmal készülnek a tűzoltóságok. Újabb járdaszakasz lett biztonságosabb Zalaegerszegen. Azbeszt gyanúról is szó volt a lenti testületi ülésen. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok a gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk program célja az, hogy az emberek egy napra betekintessenek a laktanyák mindennapjaiba. A nyitott szertárkapuk program célja az, hogy az emberek egy napra betekintessenek a laktanyák mindennapjaiba, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
3: 150 hivatásos tűzoltóság, 47 önkormányzati tűzoltóság és 216 önkéntes tűzoltó egyesület várja az érdeklődőket. A nap folyamán több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből láthatják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, és a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak. A gyerekek maguk is felpróbálhatják a tűzoltóknak a védőruháit, megnézhetik a sisakot, a speciális eszközöket, sőt, fel is ülhetnek az autókra.
2: Felújították a Gasparich Márk út egyik rossz állapotú járdaszakaszát Zalaegerszegen. A beruházás során mintegy 170 méter hosszban épült újjá a járda akadálymentes kialakítással. Az új szakasz a babakocsival közlekedők és a mozgásukban korlátozottak számára is könnyebbé teszi a közlekedést. A munkálatok részeként rendezték a csapadékvízelvezetést is, tudósít az AOL. A helyi azbeszt helyzetről is tájékoztatást adott a polgármester a lenti önkormányzat legutóbbi ülésén. Horváth László elmondta, adatigényléssel keresték meg azokat a kivitelező cégeket, amelyek lentiben dolgoztak, hogy használtak-e az érintett ausztriai bányákból származó kőzuzalékot. A vállalkozók tájékoztatása szerint a városban végzett munkák során nem került be azbeszttel szennyezett bazalt, ugyanakkor a Gyöngyvirág utcában felmerült a gyanú, ezért ott jelenleg is vizsgálat zajlik. Az eredmény még várnak. A testületi ülésen emellett több intézmény és szervezet tavalyi beszámolóját is elfogadták, valamint döntöttek arról is, hogy nyáron a Mesevár óvoda fogadja majd a Csesztregről és Rédicsről érkező gyermekeket az intézmények nyári leállása idején, írja az AOL. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Változékony idővel búcsúzik a hétvége térségünkben. Többször is erősen megnövekedett a felhőzet, a késő délutáni és esti órákban pedig helyenként kisebb eső is kialakulhat. Vármegyénkben a légmozgás megélénkülhet, a csúcshőmérséklet 26 fok körül alakul. Holnap napsütés és gomoly felhők váltják egymást. A jövő hét elején tovább nő a záporok, zivatarok kialakulásának esélye.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szuper szombatot, kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, Majoros Réte vagyok. Töltsük együtt a következő három órát a legtutibb zenék között és a legfelejthetetlenebb slágerekkel. Lisa Stansfield-el, Rihanna-val vagy éppen a Blackstreet-tel, de Prince már nyitja is az órát, én pedig szuper hétvégét kívánok mindenkinek.
4: 88.9 Best

88.9 Best FM a legjobb zenék. Szuper hétvégét, igazán kellemes szombat délután kívánok mindenkinek. Remélem velem töltik a következő néhány órát. És önök egyébként rádióhallgatáson kívül mit terveznek a hétvégére? 0620 55 55 155. Ide jöhetnek akár a hétvégi programok is. Én is hozok egyébként programajánlókat, meg mindenféle érdekes információt, de természetesen a ma délután főszereplői az isteni zenék lesznek a 90-es 2000-es évekből, úgyhogy vágjunk is bele a Blackstreet és Dr. Dre dalával. No Diggity, itt a Best FM-en. Yeah.

0: 88.9 Best FM a legjobb zenék. Baba Mama Börze júniusban is, méghozzá június 6-án szombaton 9 és dél között várnak mindenkit az Apáczai Csere János Művelődési Központba látogatóknak. A belépés díjtalan. Baba és gyerekruhák, gyerekbútorok, gyerekjátékok, babakocsik, baba és gyerek kiegészítők cseréje és vására lesz. Ha már nem tudják hova tenni a kinőtt babaruhákat, gyerekruhákat, cipőket, gyerekjátékokat, kiegészítőket, és szívesen megválnának tőlük, vagy éppen szereznének újakat, akkor várják önöket szeretettel. Június 6-án szombaton 9 és dél között az Apáczai Csere János Művelődési Központban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

88.9 Best FM, a legjobb zenék. Úgy tűnik, hogy vasárnap, azaz holnap igazi koranyári idő várható. Sok napsütés, kevés felhő, és akár 30 fokot is mérhetünk, úgyhogy azért a melegre bizony fel kell készülni. Reggel még azért kellemesen friss lesz a levegő, de aztán felpörög a hőség, úgyhogy napszemüveg, hideg limonádé erősen ajánlott, és a napvédőről, a fényvédelemről se feledkezzünk meg. Na meg a legjobb zenékről sem, úgyhogy jöhet most ebben a jó időben, akár grillezés mellé, kirándulás mellé, a legjobb zenei kavalkád itt a 88.9 Best FM-en. Ne jóval folytatom, jön a szószik!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 88.9 Best FM-en.
1: Pár másodperc múlva 4 óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek. Utána Kelly Rowland és a Work. És zenél majd a Valmar is Manuellel. Jön az Éget a nap.
2: Hideg a víz és éget a nap. Nem számít szombat vagy hétköznap. Mindenki itt van, aki számít. Tölt meg az alkohol, el kb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Szeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
4: Hálózatöblítés miatt változhat a csapvíz minősége Zala Istvánon. Sokba kerülhet a rossz klímaválasztás. Nem mindegy, hogy hogyan adjuk kölcsön a pénzünket. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Megváltozott vízminőségre figyelmeztet az Észak-Zalai Vízmű Zrt. Zala István hálózatöblítési munkákat végeznek, ezért a megszokottnál magasabb fertőtlenítőszer tartalmat érzékelhetnek a lakók a vezetékes ivóvízben. A munkálatok ma a késő esti órákban tartanak. A szolgáltató szerint az átmenetileg megemelkedő klórtartalom szag- és ivóvízváltozást okozhat, ugyanakkor az egészségügyi határérték alatt marad, így nem jelent veszélyt. Holnap további hálózatöblítés is végeznek a településen. Ezek idején nyomás ingadozás és kisebb vízminőségváltozás is előfordulhat. Összegezte a ZAOL. Egyre többen keresnek klímát a nyári hőség közelettével. A szakemberek szerint azonban sokan már a vásárlás elején rossz döntést hoznak. Boronyák László, zalaegerszegi klímaszerelő a ZAOL-nak azt mondta, nem a készülékkel, hanem a megfelelő szakember kiválasztásával kellene kezdeni a folyamatot. A szakember hangsúlyozta, sok problémát a szakszerűtlen telepítés és az elmaradó karbantartás okoz. Hozzátette, Zalában a túlfeszültség miatti meghibásodások is gyakoriak, ezért a garanciális feltételek és a szervizháttér ellenőrzése is fontos szempont lehet vásárlás előtt. A magyarok többsége nem tudja, hogyan szerezheti vissza kölcsönadott pénzét. Ez derült ki a Magyar Országos Közjegyzői Kamara megbízásából készített friss felmérésből. Eszerint a megkérdezettek bizonytalanok például a pénzátadás igazolásában is. Hódosi Gábor közjegyző rádiónknak azt mondta, hogy az a legbiztonságosabb, ha a két fél szerződést köt, és azt ügyvéd vagy közjegyző okiratba is foglalja.
5: Mindenképpen foglalják írásba a létrejött kölcsönügyletet, ami tartalmazza legalább azt, hogy ki, kinek, mikor, milyen összegű pénzt adott kölcsön, mekkora kamatra, milyen részletekben és milyen határidővel köteles az adós visszafizetni a kölcsön összegét ugye a jogosult számára. Javaslom azt,

0: elején tovább nő a záporok, zivatarok kialakulásának esélye.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás hétvégét és kellemes délutánt kívánok mindenkinek 4 óra után is pár perccel itt a 88.9-en. Én Majoros Rita vagyok. Ebben az órában Beyoncé zenél majd jön, a Naughty Girl, de itt lesz Paul Johnson egyik, talán legkönnyebben megjegyezhető dala ez a Get Get Down. Kelly Rowland pedig a Work-el indítja az órát. Szép napot!
2: 88.9 Best

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom, sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

88.9 Best FM a legjobb zenék. Május 30. napján vagyunk már, amikor is a Zsanettek és a Jankák a névnaposok, úgyhogy Isten éltesse őket, és a születésnaposokat, évfordulósokat is a mai napon. 1594-ben született Balassi Bálint, a magyar reneszánsz költészet egyik kiemelkedő alakja. 68 éves lenne ma Mari Fredriksson, svéd énekesnő, a Roxette nevű duó egyik tagja. Ma van a nemzetközi Öleld meg a macskádat nap, és a kreativitás napja is. 0-20-55-55-155, ha valaki hozzászólna a kalendáriumhoz, itt nyugodtan megteheti. Közben pedig zenélünk, jön Paul Johnson, talán legkönnyebben megjegyezhető dalszövegű dalap. Get Down, itt a Best FM-en.

0: Thank you, DJ.
1: 88.9 Best FM a legjobb zenék. Vár mindenkit júniusban az Egészség Akadémia. Méghozzá június 3-án szerdán 17 órára várnak mindenkit a Korona Szalomban, Zalaegerszegen. A belépés díjtalan. Az előadás címe pedig a nyári egészségvédelem lesz. Az előadást pedig dr. Farkas Tamás, a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház belgyógyászati és infektológiai osztályának osztályvezető főorvosa és Kalamár Birinyi Edit, a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház infekciókontroll és járványügyi osztályának vezetője tartja. Jó szórakozást hozzá!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Long time, long time. Shouldn't have left you. Without a dope.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 88.9 Best FM-en.
1: Mindjárt 5 óra a legfrissebb híreket meghallgatjuk, aztán Sompol Dalát jön a Bibi Burnin, és jön majd a Jazz meg az is, és a Mit tehet a sejt.
2: Mit tehet a sejt, aki mit se sejt? Mit tehet a sejt, aki mit se sejt?
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Szanaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
4: Több térség is érintett lehet az aszbeszt szennyezésben. Évzárót tartott az Zalaegerszegi Senior Akadémia. Országúti versenyeken szerepeltek az EKS versenyzői. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Rengeteg magyar települése kerülhetett aszbeszttel szennyezett kőzuzaléka az osztrák bányákból. Leginkább a nyugat-magyarországi régió érintett, de az ország más területeire is juthatott veszélyes anyag. Ahol ilyen kőzuzalékot találtak, ott be kell tartani néhány szabályt, mondta a rádiónknak Ágoston Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyertok Szövetségének elnöke.
5: Minél kevesebb gépjármű járjon ezeken az utakon, minél lassabban a kiporzás meggátlására a felületnek a nedve lehet alkalmazni, hogyha kisebb felületekről van szó, letakarja. Szellőztetést is az érintett helyeken jó lenne a minimálisra csökkenteni. A cipőnket vegyük le a bejárat előtt. A legfontosabb, hogy ne kezdje el házilag eltávolítani, ne kezdje el mozgatni, bolygatni. Ez nagyon fontos, mert hogyha ez az anyag úgymond nyugalomban van, akkor csak nagyon minimálisan porzik ki.
4: Irodalmi, népművészeti és természettudományos előadásokkal zárta a tanévet a Zalaegerszegi Senior Akadémia. Az elmúlt hónapokban csaknem 100 szépkorú vett részt a különböző tudományos, egészségügyi és helytörténeti programokon. Az évzáron többek között Selma Lagerlöf, Nobel-díjas svéd írónő életéről hallhattak előadást a résztvevők, emellett a népművészet jelentőségéről és az orchideák különleges világáról is szó esett. A program szeptemberben új tanévvel folytatódik, amelyhez bárki csatlakozhat. Olvasható az egerszegi híreken. Országúti versenyeken szerepeltek a zalaegerszegi kerékpárosok. Kecskeméten és Zirten is rajtozáltak a Green Zone ZKS versenyzői az elmúlt napok országúti kerékpáros versenyein. A Zalaegerszegi klub sportolói több értékes helyezést is szereztek, írja az AOL. A kecskeméti egyéni időfutamon Hegyi Péter a 19 kilométeres távot több mint 41 kilométeres átlagsebességgel teljesítette, amivel 6. helyen végzett. A zirti országúti viadalon erős mezőny és több bukás is nehezítette a versenyt, a ZKS kerékpárosai azonban valamennyien célba értek. A klub több kategóriában is a legjobb 10 között zárt, köztük Bulin Balázs, Balaic Róbert és Beke Gábor is. Változékony idővel búcsúzik a hétvége térségünkben. Többször is erősen megnövekedett a felhőzet, a késő délutáni és esti órákban pedig helyenként kisebb eső is kialakulhat. Vármegyénkben a légmozgás megélénkülhet, a csúcshőmérséklet 26 fok körül alakul. Holnap napsütés és gomoly felhők váltják egymást. A jövő hét elején tovább nő a záporok, zivatarok kialakulásának esélye.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 5 óra múlt, szép délután mindenkinek. Mivel telik a hétvége? 06-20-55-55-155 jöhet ide. Nagyon sokan írtak ma már pográcsozásról, sütögetésről. Én őket irigylem most a legjobban. Na de majd 6 óra után én is nekikezdek. Előtte még hozom Sompol Dalát. Itt a Bibi Burnin. Szép napot!
0: 88.9 Best FM.

88.9 Best FM a legjobb zenék. Csillagcsalogató estre várnak mindenkit a Csácsi hegyi kápolna kertjében, méghozzá június 13-án szombaton 17 órától. Rengeteg programmal várnak mindenkit, lesz kézműves kuckó, társas játékozással, fellép az évgyűrűk dalkör, néptánc előadások lesznek, aztán koncert is majd, és este pedig 8 óra után távcsöves égbolt kémlelés is lesz. Az esemény megközelítését a Dob utcából gyalogosan javasolják, egyébként ingyenes a program. Plédet, párnát, takarót mindenki vigye magával a csillagcsalogató estre a Csácsi hegyi kápolna kertjébe, méghozzá június 13-án szombaton 17 órától várnak mindenkit. Jó szórakozást!

0: 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt?
3: Nem zörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma délután

0: 88.9 Best FM a legjobb zenék. Vár mindenkit az Alágerszegi Városi Gyereknap a Vizsla Parkban méghozzá május 31-én vasárnap 10 és 18 óra között. Idén is rengeteg élmény várja az odalátogatókat. Lesz baba és gyermekjátszó tér, kreatív műhely, kézműves foglalkozások, óriás kockák szigete, terepasztalok, aztán könyves mesesarok is lesz, papírszínházzal, társas játékokkal, légvár, népi fajátékok, fakörhinta, csillámtetoválás, arcfestés, hennafestés és még lufi hajtogatás is. Egyébként egészségkaland is vár mindenkit. Játszanak, mozogjanak, mosolyogjanak a kicsik és nagyok, és természetesen a büfé is várja az odalátogatókat. Na meg a Dodgem. A belépés díjtalan, én pedig nagyon jó szórakozást kívánok az Alágerszegi Városi Gyereknaphoz a Vizsla Parkban május 31-én vasárnap 10 órától. Érezzék jól magukat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

88.9 Best FM a legjobb zenék. A Juni képzeld el dalával búcsúzom már önöktől, de csak holnap délután 3-ig, mert jövök majd újra, de most jön Vibe-ba és a Night Shift, úgyhogy jó szórakozást kívánok a folytatáshoz, hangolódjanak a szombat estére. Én pedig holnap majd várom önöket egy kis lazulós vasárnap délutára. Addig is mindenkinek minden jót, Majoros Rita vagyok. Viszhal!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Futballünnep Budapesten, kezdődik a BL döntő, az építőanyagokat vizsgálják a fogyasztóvédők, több felé lehetnek ma zivatarok. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ezekben a percekben kezdődik a BL döntő a Puskás Arénában. A labdarúgó bajnokok ligája fináléját most először tartják Budapesten. Az Arsenal és a PSG mérkőzésére több tízezren érkeztek a fővárosba. 4000 rendőr van szolgálatban, és a mentők is fokozottan biztosítják az eseményt. A város több pontján korlátozásokra, lezárásokra kell készülni. Közben egy életveszélyesen megsérült angol szurkolót keres a rendőrség. Délután vitték kórházba, miután elesett egy elektromos rollerrel. A BRFK közölte, hogy a férfi önkényesen távozott a kórházból, mert mindenképpen részt akart venni a meccsen, annak ellenére, hogy orvosi segítségre szorul. Zöldebb és olcsóbb energiát jelentenek az uniós források, erről az élő környezetért felelős miniszter írt közösségi oldalán. Gajdos László szerint új lendületet kaphatnak a környezetvédelmi beruházások és az energiaátmenet. Rámutatott, az a cél, hogy a fejlesztések eredményét a családok a pénztárcájukon érezzék, emellett csökkenjen az ország ökológiai lábnyoma. A miniszterelnök tegnap jelentette be, hogy mintegy 6000 milliárd forintos uniós forrás felszabadításáról állapodott meg az Európai Bizottság elnökével. Ez az összeg az éves hazai költségvetés mintegy 13%-a. Az építőanyagokat vizsgálják országszerte a fogyasztóvédők, többek között a teraszburkolatokat, a tetőelemeket és szerkezeteket, a redőnyöket, reduxákat. A jelöléseket, tájékoztatókat, a műszaki paraméterekről szóló összefoglalókat ellenőrzik, és nem csak a szaküzletekben, balkácsáruházakban, tüzéptelepeken, hanem a gyártóknál és a kereskedőknél is. Tavaly az ellenőrzések csaknem 40%-ában találtak hiányosságokat. Lett hegymászók vesztették életüket Alaszkában. Észak-Amerika legmagasabb hegycsúcsának közelében zuhant le a 7 tagú expedíció 4 résztvevője 5500 méteres magasságban, amikor kötélbiztosítással másztak egy hófötte hegyoldalon. Egyikük túlélte a balesetet, őt helikopterrel vitték el a helyszínről. Keleten több lehet a felhő, másutt egyelőre a napsütésé a főszerep. Később a Dunántúlon is beborul az ég, és elszórtan lecsaphatnak záporok, zivatarok, főképp északon. A szél megélénkül, zivatarok környékén meg is erősödik. 26 és 31 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 13 és 22 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt sokat süt majd a nap, délután felhők érkeznek, és helyenként eshet is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Zenga Puskás zajlik a budapesti BL döntő. Sok gyerekhez jutott el a Happy Hét üzenete. Zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést. Villányi Eszter vagyok. Zivatar veszély miatt adott ki figyelmeztetést holnapra több vármegyére a Hungaromet. Zalában és Vasban másodfokú, 8 másik megyében citromsárga riasztás lesz érvényben vasárnap. A Dunántúl nyugati és délnyugati részén is heves zivatarok alakulhatnak ki, viharos széllel és jégesővel. Néhol 80-85 kilométeres sebességgel is süvíthet a szél az előrejelzés szerint, és a villámlás is veszélyforrást jelenthet. Az időjárásról bővebben a hírek végén. Zajlik a BL döntő a Puskás Arénában. A labdarúgó bajnokok ligája fináléját most először tartják Budapesten. Az Arsenal és a PSG mérkőzésére több tízezren érkeztek a fővárosba. A stadionon kívül is rengetegen követik a mérkőzést. A Hősök tere és környékén semleges szurkolói fesztivál zajlik. A rajongók külön helyszínt kaptak, az Arsenal drukkerei a Városligetben vannak, míg a PSG tábor az MTK Sportparkban. 4000 rendőr van szolgálatban, és a mentők is fokozottan biztosítják az eseményt. A város több pontján korlátozásokra, lezárásokra kell készülni. A BL döntő egyébként az év egyik legnézettebb eseménye világszerte. Sikeres volt a Happy Hét, a vízivást népszerűsítő kampány idén több mint 211 ezer gyerekhez ért el. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ felhívásához 1500 intézmény csatlakozott. Az óvodákban és iskolákban játékos tanórák, projektek, sportesemények keretében tanultak a fiatalok a víz szerepéről, a folyadékpótlás jelentőségéről, a cukros üdítők, energiaitalok túlzott fogyasztásának káros következményeiről. Első világháborús magyar hadifoglyok sírjai után kutattak Kazasztánban, egy szénbánya területén zajlottak a feltárások. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum hadisír gondozói végezték a terület feltérképezését. Pontos adatokat nem találtak, de pár sírkövet jó állapotban leltek fel, így néhány hadifogoly név szerint is azonosítható. A fogolytáborról a hazai forrásokban nem volt fellelhető adat, így kiemelt jelentőségűek a helyszíni információk. Az esti éjszakai órákban még előfordulhatnak záporok, zivatarok, aztán kiderül az ég. A keleti határ mentén lehet még eső. Hajnalra általában 10 és 18 fok közé hűl majd a levegő. Holnap eleinte napos idő várható gomoly felhőkkel, aztán a Dunántúlon jobban beborul az ég. Több helyen számíthatunk záporra, zivatarra, néhol heves zivatar is kialakulhat. A Dunától keletre napos idő marad. Vasárnap 26 és 30 fok között alakulnak a csúcsértékek, néhol ennél is melegebb lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez...

Ez a Night Shift a Best FM-en. A lemezjátszóknál.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Heves zivatarok miatt figyelmeztet a meteorológia. Fiktív számlákkal rövidítették az államkasszát, a budapesti BL döntőn a világ szeme. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Zivatar veszély miatt adott ki figyelmeztetést holnapra több vármegyére a Hungaromet, Zalában és Vasban másodfokú, 8 másik megyében citromsárga riasztás lesz érvényben vasárnap. A Dunántúl nyugati és délnyugati részén is heves zivatarok alakulhatnak ki, viharos széllel és jégesővel, néhol 80-85 kilométeres sebességgel is sűvíthet a szél az előrejelzés szerint, és a villámlás is veszélyforrást jelenthet. Az időjárásról bővebben a hírek végén. Zöldebb és olcsóbb energiát jelentenek az uniós források, erről az élő környezetért felelős miniszter írt közösségi oldalán. Gajdos László szerint új lendületet kaphatnak a környezetvédelmi beruházások és az energiaátmenet. Rámutatott, az a cél, hogy a fejlesztések eredményét a családok a pénztárcájukon érezzék, emellett csökkenjen az ország ökológiai lábnyoma. A miniszterelnök tegnap jelentette be, hogy mintegy 6000 milliárd forintos uniós forrás felszabadításáról állapodott meg az Európai Bizottság elnökével. Ez az összeg az éves hazai költségvetés mintegy 13%-a. Több mint 2 milliárd forint kárt okozó számlagyárak főszereplőit vonták ki a forgalomból a pénzügyőrök. Az összehangolt rajtaütésben 61 ruhás vett részt. 10 embert előállítottak, és a Szegedi Járásbíróság döntése alapján 5-öt már le is tartóztattak. A fiktív számlákat kiállító cégek áfa bevallást nem nyújtottak be, és az áfát sem fizették be az államkasszába. A hatóságok autókat foglaltak le, bankszámlákat zároltak, ezzel 1 milliárd 300 millió forintot sikerült visszaszerezniük. Futballünnep Budapesten. Tízezrek érkeztek az Arsenal Paris Saint-Germain labdarúgó BL döntőre. A sorozat történetében első alkalommal zajlik a finálé Budapesten a Puskás Arénában. Az esemény ideje alatt 4000 rendőr teljesít szolgálatot. A meccset követően is lesznek kísérő programok, egyebek mellett a Hősök terén, a Városligetben és az MTK Sportparkban. A BL döntő élő közvetítését 150 millióan nézik világszerte, de több mint 400 millió emberhez jutnak el valamilyen formában az esemény képei, beszámolói. Az esti éjszakai órákban még előfordulhatnak záporok, zivatarok, aztán kiderül az ég. A keleti határ mentén lehet még eső. Hajnalra általában 10 és 18 fok közé hűl majd a levegő. Holnap eleinte napos idő várható, gomoly felhőkkel, aztán a Dunántúlon jobban beborul az ég. Több helyen számíthatunk záporra, zivatarra, néhol heves zivatar is kialakulhat. A Dunától keletre napos idő marad. Vasárnap 26 és 30 fok között alakulnak a csúcsértékek, néhol ennél is melegebb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék. Egy csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jól van, remélem mindenki kielvezi a hétvégét, és remélem itt vagytok, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzunk tőle. Az Alcazar kezd, ez a This is the world we live in. Ennyi.
2: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, remélem jól vagytok, és tudom nagyon jól, hogy főleg a hölgyekhez kell most szólnom, hiszen az urak nagyjából még a tévé előtt vannak, és a BL döntött, vagy annak az összefoglalóját nézik, de így van ez jól, nincs ezzel semmi probléma, egy a lényeg, hogy a legjobb zenék itt vannak, és már nyomom is őket, jön most Stakabó és a Living It Up!

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, remélem jól vagytok, és remélem, hogy senki nem gondolt arra, hogy ki kéne mozdulni még a városba, vagy éppen autóval eljutni A-ból B-be, mert megmondom őszintén és nagy valószínűséggel így van, hogy nagyon, de nagyon nehezen tudtok majd bárhova is menni, hiszen a több százezer megérkezett szurkoló miatt hát elég sok lezárás van, meg terelés, és a többi, és a többi, és a többi, úgyhogy kitartás, nézzetek utána, hogy merre mentek, és a biztonság kedvéért tervezzétek meg az utat. Na meg persze hallgassátok a legjobb zenéket itt nálunk, jön a Westlife és az Uptown Girl.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, jön az az ember, akiről példát kéne venni, mert nem a materiális dolgokat kereste, hanem azt, hogy boldog legyen, hogy nyugodt legyen, és mindenki élvezze az életet körülöttem. Szerintem már nagyon sokan tudják, hogy kiről van szó. Ő Bob Marley érkezik a Jamin, egy kicsit felturbózva.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most tőlem egy olyan háromszavas vers, ami mindent leír, hogy mi is pontosan az élet, és hogy hogyan is kéne kinézzen. A vers így szól: nincs semmi baj. Ez egy háromszavas haiku, a címe a három negatív szó, mert higgyétek el, hogy minden rendben lesz, és ezt hozza nekünk a Sweetbox is, ez az Everything's Gonna Be Alright.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Egészségügyre és közlekedésre is jut az uniós forrásokból. Halálos buszbaleset történt Baranyában. Hétfőtől a motorosok kerülnek fókuszba. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Történelmi győzelemként értékelte a mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról szóló megállapodást a miniszterelnök. Magyar Péter az Európai Bizottság elnökével tárgyalt tegnap. A forrás az éves hazai költségvetés 12%-ának felel meg. A pénz kohéziós alapból származó részét egyebek mellett közlekedésfejlesztésre, egészségügyi, szociális, környezetvédelmi beruházásokra, valamint a KKV-k fejlesztésére fordítják. Az uniós pénzek hazahozatalát kemény korrupció ellenes intézkedésekhez kötik. Több komoly baleset is történt ma az utakon. Bicskénél tömegkarambol volt az M1-esen. 9 ember érintett a balesetben, a sérülteket ellátták a mentők. Reggel busztragédia történt a 6-os főúton Pécs és Hirt között. A Pécsi Sportiskola aerobik csapata utazott a Magyar Kupa második fordulójára a fővárosba, amikor a busz egyelőre tisztázatlan körülmények között letért az útról és fának csapódott. A sofőr a helyszínen életét vesztette, sokan megsérültek. A járműben 28-an utaztak, a mentők mindenkit kórházba vittek, könnyebb és súlyosabb sérülésekkel. Az építőanyagokat vizsgálják országszerte a fogyasztóvédők. Többek között a teraszburkolatokat, a tetőelemeket és szerkezeteket, a redőnyöket, reluxákat. A jelöléseket, tájékoztatókat, a műszaki paraméterekről szóló összefoglalókat ellenőrzik, és nem csak a szaküzletekben, balkácsáruházakban, tüzéptelepeken, hanem a gyártóknál és a kereskedőknél is. Tavaly az ellenőrzések csaknem 40%-ában találtak hiányosságokat. Egy hetes közlekedésbiztonsági akciót indít hétfőn a rendőrség, ismét egy összeurópai kezdeményezéshez csatlakoznak. Most elsősorban a motorosokra és más kétkerekű járművek használóira összpontosítanak. Például arra van-e rajtuk bukósicsak és láthatósági felszerelés, megfelelő-e az abroncsok állapota, illetve módosítottak-e bármit engedély nélkül a motoron. Például megbuherálták-e a rendszámtáblákat, hogy gyorshajtás esetén ne lássa az azonosítót a kamera. Az esti éjszakai órákban még előfordulhatnak záporok, zivatarok, aztán kiderül az ég. A keleti határ mentén lehet még eső. Hajnalra általában 10 és 18 fok közé hűl majd a levegő. Holnap eleinte napos idő várható, gomoly felhőkkel, aztán a Dunántúlon jobban beborul az ég. Több helyen számíthatunk záporra, zivatarra, néhol heves zivatar is kialakulhat. A Dunától keletre napos idő marad. Vasárnap 26 és 30 fok között alakulnak a csúcsértékek, néhol ennél is melegebb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék 9 óra után is. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, remélem nagyon jól telik az éjszakátok, vagy estétek, kinek hogy tetszik, és remélem itt vagytok velem, hogy a legjobb zenékkel búcsúzzunk a hétvégétől, és na kérem szépen a Black Eyed Peas nálunk, ez a Don't Lie.
2: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, jó párszor foglalkoztam már a következő dallal, és mindig, de tényleg mindig meglep az, hogy ez is maximum a harmadik, negyedik helyig jutott az amerikai chartlistákon, pedig mégiscsak a Red Hot Chili Peppersről van szó, és nekik az egyik legkomolyabb daluk érkezik, ami nem más, kérem szépen, mint az Under the Bridge.

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és felteszek most egy kérdést. Vajon miért van az, hogy mindig, de minden egyes alkalommal szenvedünk, hogyha véget ér egy kapcsolatunk, legyen jó vagy rossz, egy idő után elkap minket az az érzés, hogy ja Istenem, mennyire hiányzik, ja Istenem, jaj de jó volt, és a többi, és a többi, és a többi. Pedig nem kéne, hiszen vagyunk 8 milliárdan a Földön, úgyhogy szerintem mindenkinek megvan a párja, akivel egymásnak teremtette a sors. Na de mindegy is, jön most nálunk Sophie Alice Baxter, ez a Get Over You. Nagyjából erről énekel.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy kis diszkó hangulat, amit a Shakedown prezentál nekünk, és hát nagyon elkapták anno a srácot. Szó szerint úgy érzem, hogy be van deajarolva a hajam. Trapéznadrágban vagyok, és egy olyan ingben, ami nagyjából a köldököm, mint ki van gombolva. Ez kérem szépen az At Night.

Best FM a legjobb zenékült mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és úgy néz ki, hogy ma eléggé a kapcsolatokkal foglalkozunk, hiszen jön most Brandy és Monika, és a The Boy Is Mine. Két csaj egy csávóra hajt, de valójában nem nagyon tudnak megegyezni rajta. Ennyi, bejnye.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A Paris Saint-Germain nyerte a budapesti BL döntőt. Az utolsó negyed évben már jöhetnek az uniós pénzek. Több felé számíthatunk zivatarra. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Másodszor is felért a csúcsra a Paris Saint-Germain. 11-es párbajjal végződött a labdarúgó bajnokok ligája döntője a Puskás Arénában. A PSG megvédte címét az Arsenal elleni mérkőzésen. A rendes játékidő 1-1-el zárult, végül a hosszabbításban sem jutottak dűlőre a csapatok, a kupa sorsát 11-esek döntötték el. A budapesti BL döntőre 10 000-ek érkeztek a magyar fővárosba, az élő közvetítést milliók követték világszerte. Az utolsó negyed évben kezdődhet meg az uniós helyreállítási alap forrásainak kifizetése. Erről a pénzügyminiszter posztolt közösségi oldalán. Kármán András rámutatott, a Brüsszelben született megállapodás szerint 16,4 milliárd euró válik elérhetővé, ha Magyarország augusztusig teljesíti a vállalt mérföldköveket. Kifejtette, a nagyságrendileg 6000 milliárd forint, a jelenlegi magyar költségvetés közel 13%-a. A megállapodás több ezer milliárd forinttal növelheti Magyarország költségvetési mozgásterét, és új lehetőségek nyílhatnak beruházások és fejlesztések finanszírozására is. Több komoly baleset is történt ma az utakon. Bicskénél tömegkarambol volt az M1-esen. 9 ember érintett a balesetben, a sérülteket ellátták a mentők. Reggel busz tragédia történt a 6-os főúton Pécs és Hirt között. A pécsi sportiskola aerobik csapata utazott a Magyar Kupa második fordulójára a fővárosba, amikor a busz egyelőre tisztázatlan körülmények között letért az útról és fának csapódott. A sofőr a helyszínen életét vesztette, sokan megsérültek. A járműben 28-an utaztak, a mentők mindenkit kórházba vittek, könnyebb és súlyosabb sérülésekkel. Letthegymászók vesztették életüket Alaszkában. Észak-Amerika legmagasabb hegycsúcsának közelében zuhant le a 7-tagú expedíció 4 résztvevője 5500 méteres magasságban, amikor kötélbiztosítással másztak egy hófötte hegyoldalon. Egyikük túlélte a balesetet, 5 helikopterrel vitték el a helyszínről. Az esti éjszakai órákban még előfordulhatnak záporok, zivatarok, aztán kiderül az ég. A keleti határ mentén lehet még eső. Hajnalra általában 10 és 18 fok közé hűl majd a levegő. Holnap eleinte napos idő várható gomoly felhőkkel, aztán a Dunántúlon jobban beborul az ég. Több helyen számíthatunk záporra, zivatarra, néhol heves zivatar is kialakulhat. A Dunától keletre napos idő marad. Vasárnap 26 és 30 fok között alakulnak a csúcsértékek, néhol ennél is melegebb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, hogyha már ma BL döntő volt, akkor simán mondhatom azt, hogy fél idő, pontosabban vége az első fél időnek, és indul a második, felfrissülve és nagyon komoly zenékkel betárazva. Robbie Williams kezd most nálunk, ez a Road to Mandalay.
2: Ez a Night Shift a

világ ellen. Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és ilyenkor szoktuk megnézni, hogy kinek és mikor van névnapja, kit mikor kell felköszönteni. Én azt mondom, hogy vágjunk is bele, holnap Angéla és Petronella névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni a Máriákat, a Matildokat, és kérem szépen a Villőket, úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, akkor ne haboz, mindenféleképpen holnap reggel az legyen az első dolgod, hogy felköszöntöd. Ennyi, én szóltam. Most pedig megyünk tovább a legjobb zenékkel, jön Adamski és a Killer.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, a következő hölgy lehet, hogy olyan, mint az alma. Kívülről gyönyörű, szép, minden rendben van vele, viszont amikor az ember beleharap, akkor vagy kásás, vagy savanyú, vagy mit tudom én micsoda. És hát Jennifer Lopez szerintem pont ilyen, mert nemrég felkerült róla egy elég kemény és egy elég komoly képsorozat. Nagyon csinos, nagyon rendben van, csak hát nagyjából lehet, hogy annyira nem jó fej, mert nem marad meg mellette egyetlen egy férfi sem. Hát így járt sajnos. Náluk viszont jön és érkezik a Get Right On!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik az az úriember, aki maga mögé utasította ezzel a dallal DMX-et, Eminemet, Jay-Z-t, és még sorolhatnám, ő nem más, mint Nelly, és jön a Hot in Here.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 11 óra előtt pár perccel szerintem pont itt az idő, hogy egy picit lelassuljunk, és ez Whitney Houston jön segítségre, hiszen jön a My Love Is Your Love.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi, Tomi vagyok, a Biki, és hát elérkezett az utolsó óránk, úgyhogy nagyon örülünk ennek is, hiszen nem sokára itt van a nyári szünet, mondjuk annyira nem, de a jó idő az garantált, és a legjobb zenék is, a Flower Power kezd.
1: Ez a Night Shift

0: Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, egy csodás szombat éjszakát kívánok mindenkinek. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az idő, hogy elmondjam, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Na, vágjunk is bele! Reggel 19 fokra ébredünk, nagyon jó, és 30 fok lesz napközben, az is nagyon jó, viszont a biztonság kedvéért elszórtan záporok és zivatarok várhatóak, ez az egy kicsit belerondít, de attól függetlenül talán nem olyan vészes. Egy viszont biztos, hogy a legjobb zenék itt vannak, és azok gyógyírek mindenre. Most például jön Sheryl Crow, és az All I Wanna Do.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: do something.
1: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, nincs úgy néz ki szombat meg vasárnap éjszaka Avril Lavigne nélkül, és ez most is így van, hiszen jön tőle a Skater Boy, úgyhogy én azt mondom, hogy szépen deszkázzunk tovább!

Best FM a legjobb zenék, nem elfelejteni, hölgyek, urak, hogy van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Tudjátok nagyon jól, ezt kell megkeresni, ezt kell lecsekkolni, végiggörgetni, megvizsgálni, és hogyha úgy van, akkor mindenféleképpen belájkolni és bekövetni. Nagyon szépen köszönjük előre is, és mivel megyünk tovább a folytatásban, hát Britneyvel, aki azért már látott szebb napokat is, jön tőle a Stronger.

Ezt a fema a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött a könnyes búcsú ideje. Én nagyon remélem, hogy jól éreztétek magatokat. Azt meg pláne, hogy holnap este jöttök vissza hozzám. Addig is mindenkinek egy csodás éjszakát, szép álmokat és minden más jót. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Holnap este találkozunk. Addig is mindenkinek ciao, ciao és persze ciao!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen